Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 21-e, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Palesztina titkos történetei és a kedvenc úti célok legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a további híreink, videóink és egyéb értekességek érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. Hakan Fidan török külügyminiszter katari látogatása során nyilatkozott a Katar TV-nek. Eközben rámutatott arra, hogy Katar és Türkiye történelmi és erős kapcsolatokkal rendelkező két ország. Fidan kijelentette a két ország közötti stratégiai partnerség alapjait, a néhai katari emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani időszakában fektették le. Hakan Fidan külügyminiszter így fogalmazott ezzel kapcsolatban. Ma azt látjuk, hogy a Türkiye-Katar együttműködés által felmutatott kiváló példát Libanontól Afganisztánig, Afganisztántól Szudánig, Szudántól Gázáig, a palesztin kérdéstől az iráni kérdésekig, számos ügyben a régióban mások is elismerik és mintaként tekintenek rá. Valójában a régióban a versengés helyett konstruktív együttműködésre van szükség, ahogy ezt mindig is mondjuk, Katar is komoly erőfeszítéseket tesz ennek érdekében. Továbbá rámutatott arra, hogy az öböl térségben, különösen Katar, valamint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán évek óta rendkívül komoly fejlődést ért el. Fidan továbbá kijelentette, hogy ezek az országok a fejlesztések és az alapvető szolgáltatások korszerűsítése révén világszínvonalú rendkívül erős államokat és városokat hoztak létre. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, Irán meg fog fizetni az amerikai katonák meggyilkolásáért, miután a hétvégén több katona is meghalt az Irán elleni amerikai háború részeként. Az Irán elleni háborúban elesett amerikai katonák száma a hétvégén 17-re emelkedett, és hogy további katonai maradványait is vizsgálják. Két katona halálát akkor erősítették meg, amikor Irán amerikai katonákat támadott meg Jordániában. Trump hétfőn a Truth Social-on azt írta, minden alkalommal, amikor Irán megöl egy amerikai katonát, többszörösen megfizeti a gyilkosságért. A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének külügyminiszterei megnyitották éves találkozójukat Manillában, ahol nagyobb egységre és összehangolt fellépésre szólítottak fel. Emellett arra figyelmeztettek a régióra, miszerint egyre növekvő geopolitikai feszültségekkel, tengeri vitákkal és tartós konfliktusokkal néz szembe. Az 59. ASEAN külügyminiszteri találkozó megnyitásakor ma Teresa Pei Lázaro, a Fülöp-szigetek külügyminisztere arra sürgette a tagállamokat, hogy aktív, tudatos probléma megoldásra reagáljanak egy olyan világban, amelyet egyre inkább felfordulás, bizonytalanság és kiszámíthatatlanság alakít. Lázaro továbbá felszólította az ASEAN tagokat, hogy kreatív megoldásokat és életképes utakat keressenek az összetett regionális és globális kihívások leküzdése érdekében. Izrael 5 palesztint ölt meg, és több másikat megsebesített egy sor Gázában végrehajtott csapása során. A legutóbbi támadásban egy izraeli drón az észak-gázai Jabalia menekültáborban található Al-Yaman al-Sa'ed menekülszállót csapolta le, megölve ezzel egy palesztin férfit és lányát, valamint több más embert, köztük gyerekeket is megsebesítve, közölték orvosi források és szemtanúk az Anadolu hűrügynökséggel. Izraeli tisztviselők szerint a hadsereg jelenleg az enklávé több mint 70%-át bírt. Szemben a 2025. októberi tűzszüneti megállapodás szerinti 53%-kal. A gázai egészségügyi minisztérium szerint Izrael legalább 1150

28 palesztin tölt meg, és 3566 másikat sebesített meg a tűzszünet megsértése során. Amióta Izrael 2023. október 8-án elkezdte népírtását, legalább 73.250 palesztin tölt meg, és 173.751-et sebesített meg, köztük nőket és gyermekeket.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Mark Carney, kanadai miniszter elnök közölte, Ottawa készen áll a kereskedelmi tárgyalások elmélyítésére az Egyesült Államokkal, miután Donald Trump amerikai elnök új Kanadát célzó vámokat rendelte el. Ez a legújabb az egyoldalú amerikai kereskedelmi intézkedések sorában, amelyek az Egyesült Államok által a Kanada-USA-Mexikó megállapodás közvetlen megsértésével bevezetett vámtételekkel kezdődtek, jelentette ki Carney az amerikai kormányzat tervével kapcsolatban, mivel több kanadai termékre 50%-os vámot vetnének ki. Hozzátette, Kanada javaslatokat tett a vidék rendezésére, miközben Washington átalakította a kereskedelmi kapcsolatait, és készen áll a tárgyalások intenzívebb folytatására. Korábban a Trump adminisztráció 50%-os vámot vetett ki a legtöbb kanadai árura, azzal indokolva meg, hogy Kanada igazságtalanul megkülönböztette az amerikai autókat, alkoholt és tejtermékeket. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma világszintű figyelmeztetőjelzést adott ki az amerikai állampolgárok számára, amelyben arra figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten fokozódó feszültségek várhatóan biztonsági fejleményekhez, utazási fennakadásokhoz és az Egyesült Államok külföldi érdekeit fenyegető veszélyekhez vezethet. A jelenleg a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat arra kérték, hogy maradjanak éberek, és készüljenek fel az esetleges áratörlésekre, ideiglenes légtérzárakra és egyéb utazási fennakadásokra. Egy jelzésben a külügyminisztérium arra buzdította az amerikai állampolgárokat, hogy figyeljék az amerikai nagykövetségek és konzulátusok által kiadott biztonsági riasztásokat, kövessék a helyi hatóságok útmutatásait és tájékoztatjanak a híradásokból. A világbajnok Spanyolország játékosai élénk ünnepi felvonulást tartottak egy nyitott szetejű buszon Madrid utcáin, a helyi hatóságok szerint, a becslések szerint 2 millió ember újongó tömeg előtt. A játékosok tűző napsütésben indultak menetbe a fő belváros főútjain, ahol piros és sárga ruhás szurkolók tengere várta őket, mielőtt megérkeztek volna a Cibeles térre. Miután repülővel visszatértek az Egyesült Államokból a játékosokat, 6. Fülöp király és a királyi család, majd Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök fogadta. A világbajnokság győztese Spanyolország hétfőn visszakerült a FIFA férfi világranglista élére, míg a VB ezüstérmes Argentína visszacsúszott a második helyre. Luis de la Fuente csapata vasárnap hosszabbításban 1-0-ra győzte le a 2022-es világbajnok Argentínát, és ezzel január óta először tért vissza a ranglista élére. Franciaország és Anglia továbbra is a rangsorban a harmadik és a negyedik helyen állnak, annak ellenére, hogy Thomas Tuchel csapata legyőzte a Le Bleu-t, ezzel megszerezze a bronzérmet. Brazília az 5. helyre lépett előre, míg Marokkó történelmi csúcsot elérve a 6. helyre emelkedett. Portugália 2 helyet veszített, és a 7. lett a világbajnokságról való 8-döntős kiesése után. Kedves hallgatóink, a mai összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történetének legújabb epizódja következik. Azt követően pedig a kedvenc úti célok legújabb epizódját hallhatják.
2: Palesztina titkos történetei.

Jerikó a világ legrégebbi városa. Az előző részben az elveszett nyelvek nyomába eredtünk, és kövek, valamint ABC között hallgattuk meg az évezredek óta visszhangzó hangokat. Ma azonban utazásunk még messzebbre vezet vissza bennünket, az emberiség történetének legelső lapjaihoz. Egy olyan vidékre, egy olyan városba indulunk, amely kapcsán óhatatlanul felmerül a kérdés. Milyen régi lehet egy város? Ha megkérdezném, melyek a világ legrégebbi városai, valószínűleg először Róma, Atén vagy Kairó jutna eszébe a pompás palotáikkal és gazdag történelmükkel.

Ma azonban tekintetünket jóval az egykori birodalmi fővárosok kora elé fordítjuk, az emberi civilizáció legelső ébredésének helyszínei felé. Ahogy Anatólia földjén csatálhőgi is az emberi letelepedés egyik bölcsője, úgy most a Föld egy másik ilyen nullpontjára látogatunk el. Kronológiai szempontból csatálhőjük, kónyasíkságán, utcák nélküli különleges társadalmi szerkezetével máig lenyűgözi a világot. Ám a város, amelynek ma feltárjuk a kapuit, még csatálhőjüknél is mintegy másfél-kétezer évvel régebbi. Ez az emberiség legkorábbi ismert városi emlékezete, Jerikó. Jerikó a Jordán völgyben a tengerszint alatt több száz méterrel helyezkedik el, mintha a világ egyik legmélyebb teknőjében húzódna meg. Ma csendes, visszahúzódó városnak tűnhet, azonban a régészek és a történészek számára a Föld egyik legizgalmasabb pontja. Az itt végzett ásatások ugyanis egy egészen rendkívüli tényt tártak fel. A régészeti rétegek azt mutatják, hogy ezen a helyen körülbelül 11 ezer éve megszakítás nélkül jelen van az ember. Jerikó története nagyjából 11 ezer évvel ezelőtt kezdődött, amikor vadászó-gyűjtögető közösségek letelepedtek az Ain es-Szultán nevű bővízű forrás környékén. Próbáljuk ezt elképzelni. Az egyiptomi piramisok még nem léteztek. Róma megalapítására évezredeket kellett várni. Az ókori görög városok neve sem volt ismert. Sőt, az emberiség még az íres sem találta fel. Jerikó lakói azonban már életet építettek e hűs forrás köré. Miért éppen itt, a sivatagos vidék közepén tette meg az emberiség egyik első nagy lépését? A válasz a természet legősibb törvényében rejlik, a vízben. A sivatag közepén feltörő természetes források évezredeken át oázissá és vonzó településé tették Jerikót. A víz magával hozta a földművelés pedig a letelepedést, és az első állandó közösségek kialakulását. Azonban, ami Jerikót egy egyszerű ősi faluból a világ első városával emeli, azok a föld mélyéről előkerült hatalmas falak és tornyok. Krisztus előtt 8000 körül, vagyis mintegy 10000 évvel ezelőtt, a település lakói monumentális kőfalat emeltek, mögötte pedig egy 8 méter magas kőtornyot építettek. Egy olyan korban, amikor a fémeszközök még nem terjedtek el, és a követ is kővel faragták, tonnás kőtömböket egymásra helyezni nem pusztán mérnöki teljesítmény volt. Ez annak is a bizonyítéka, hogy jóval az államok, királyok és hadseregek megjelenése előtt az emberek már képesek voltak közös cél érdekében együttműködni és szervezett társadalmat létrehozni. Jerikó igazi csodája azonban nem csupán az, hogy első volt, hanem az is, hogy magacsul fennmaradt. A város története során számtalanszor ostromolták meg, rombolták le, földrengések rázták meg, mégis újra és újra újjászületett. Minden új nemzedék nem elhagyta a települést, hanem elődei romjai és emlékei fölé építette fel saját otthonát. Ezért, amikor ma lefelé haladunk Jerikó régészeti rétegeiben, olyan érzésünk támad, mintha egy sok rétegű történelemkönyvet lapoznánk. Egy korszakház alatt egy másik korfala bukkan elő. Az alatt pedig az emberiség első lépéseinek nyomai. Itt a történelem nem múzeumi vitrinekben őrzött tárgyak gyűjteménye, hanem a föld mélyén egymásra rakódó rétegekben tovább élő valóság. Egyetlen ásónyom is az évszázadokat repítheti vissza az időben. Napjainkban több modern város felhőkarcolóival, fényárban úszó sugárútjaival és nyüzsgő tereivel büszkélkedik. Jerikó azonban csendesen emlékeztet bennünket arra, mit is jelent valójában városnak lenni. Városnak lenni nem csupán azt jelenti, hogy kőből és betonból hatalmas épületeket emelünk, hanem azt is, hogy emberek nemzedékeken át ugyanazon a földön élnek együtt, és közös emlékezetet építenek. Jerikó emlékezete pedig az emberiség legrégebbi és legmélyebb közös emlékezete. Következő részben ismét a kövek mesélnek majd nekünk. Ezúttal arról, miként látta az ember a világ,

És hogyan rajzolta meg annak határait. Az ősi térképek nyomába eredünk, és megtudjuk, miért lehet egy templom padlóján fekvő mozaik legalább olyan fontos, mint egy történelemkönyv. Következő állomásunk Palesztina első térképei és rejtett mozaikjai lesznek. Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink, a Kedvenc úti célok mai epizódjában folytatjuk utunkat Manasztírban, amelynek történelmi értékei mellett iskolája is maradandó nyomot hagyott. Ezúttal egy olyan oktatási intézménybe látogatunk el, amely egykor a felvilágosodás központja volt, valamint a török történelemben mély nyomokat hagyott a Manasztíri Katonai Középiskola. A város legfontosabb oktatási intézménye, a Manasztíri Katonai Középiskola. Nem csupán egy iskola volt, hanem olyan szellemi műhely, ahol a gondolkodás szabadsága, a vezetői képesség, illetve a hazaszeretet gyökeret verhetett. E falak között, ahová a birodalom különböző részeiből érkeztek fiatalok, egy olyan nemzedék nevelkedett, amely a történelem menetét is képes volt megváltoztatni. Ez a bentlakásos katonai iskola nem csak Manasztírból, hanem főként Szalonikiből, valamint Skutari, Üszküp és Janina városából is fogadott diákokat a katonai előképzőkből, azaz a Rüzsdiéből. A Manasztíri Katonai Középiskola, amely 1909-ig működött, a török történelem számos kiemelkedő alakját nevelte. Olyan katonák és államférfiak tanultak itt, mint Mustafa Kemal Atatürk, Enver Pasa, Ali Feti Okyar, Kázim Özalp és Ahmed Izzet Furgács. Mustafa Kemal Atatürk 1896-ban érkezett Manasztírba a katonai tanulmányainak megkezdése érdekében. A szaloniki katonai

0: Előképző sikeres elvégzése után felvételi vizsgát tett, amelyen eredményesen szerepelt, így először hagyta el szülővárosát, Szalonikit, hogy tanulmányait Monasztírban folytassa. 1896. márciusától kezdve a városban tanult tovább. Gondolkodásmódjának alapja is ebben az időszakban kezdtek el formálódni. A korabeli Macedóniában és környékén zajló politikai és katonai események nagy hatást gyakoroltak személyiségének alakulására. A manasztírban eltöltött évek megalapozták Atatürk kozmopolita, intellektuális világlátását, új horizontokat nyitott előtte. 1899-ben pedig sikeresen befejezte tanulmányait, majd az isztambuli hadi akadémián folytatta azokat. Atatürk manasztéri évei nem csak szellemi, hanem érzelmi szempontból is emlékezetesek voltak. 1896-ban a fiatal katonatanonc Mustafa Kemal a gyönyörű manasztéri lányjal, Eleni Karintivel találkozott, és szerelem szövődött közöttük. A mindössze 15 éves Mustafa Kemal, amikor az iskolából kimenőt kapott, gyakran sétált a Sirok utcán, ahol egy alkalommal megpillantotta a gazdag kereskedő Eftim Karinte lányát az erkélyen. Kettőjük között mély érzelmi kötődés alakult ki, de mivel egyikük muszlim, a másikuk pedig keresztény, és a társadalmi különbségek is akadályt jelentettek, családjaik ellenezték kapcsolatukat. Eleni apja bezárta lányát, majd házat vásárolt Florinában és odaköltöztette. Eleni Atatürknek írt levele e nagy szerelem legmeghatóbb dokumentuma. Ebben a levélben Eleni olyan nőként ír magáról, aki egész életét annak a férfinak szentelte, akit szeretett. Eleni sosem ment férjhez, 80 éves korában hunyt el Florinában. Az egykori monasztéri katonai középiskola épülete a balkáni háborúk után, miután a város kikerült az Oszmán Birodalom fennhatósága alól, több felújításon is átesett. Végül a török köztársaság kezdeményezése és az Észak-Macedón köztársaság együttműködése révén az épület múzeummá alakult. Az oszmán katonai építészet jegyeit magánviselő épület ma egy három részből álló múzeumnak ad otthont. A Mustafa Kemal Atatürk emlékszoba, a régészeti múzeum, valamint a 19-20. Századi város történeti szoba. Az Atatürk emlékszoba először 1994-ben nyílt meg, majd kibővített formájában 1998-ban ünnepélyesek keretek között átadták. A megnyitón a korszak macedón köztársasági elnöke Kiro Gligorov, valamint a török köztársasági elnök Szülejman Demirel is jelen volt. Az emlékszoba az iskola második emeletén található, amely Atatürk emlékének szentelt meghitt hely. Itt látható Atatürk viaszszobra, személyes tárgyai és számos dokumentum az életéről. A látogatók információkat kaphatnak az általa vezetett háborúkról, reformokról és híres idézeteiről, valamint különböző nyelveken megjelent könyveket, brossúrákat és folyóiratokat is böngészhetnek. Végül 2014-ben a Török Együttműködés és Koordinációs Ügynökség a TIKA támogatásával az épület teljes körű felújításon esett át, majd az Atatürk emlékszoba ismét megnyílt a látogatók előtt. A török fegyveres erők vezérkara által készített a nap neve Mustafa Kemal című rövid dokumentumfilm is megtekinthető az épületben. Az a város, ahol Mustafa Kemal tanult, amelynek levegőjét szívta, és amely meghatározó szerepet játszott világlátásának kialakulásában, manasztír olyan hely volt, ahol a különbségek egymást gazdagították. E város két nagy szerelmet is adott neki. Az egyik a hazaszeretet, a másik pedig Eleni, a manasztíri lány iránt érzett szerelme. Kedves hallgatóink! A mai epizódunk a végére ért. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.

Donald Trump elnök megígérte, Irán többszörösen megfizet az amerikai csapatok elleni halálos támadásáért. Mindeközben Spanyolország győzelmi parádéval ünnepelte a világbajnoksági győzelmét Madridban. Az ASEAN nagy tétellel bíró csúcs találkozót nyitott meg, amely során egységre szólított fel a globális zűrzavar közepette. Az USA pedig ismét kiadott egy globális biztonsági riasztást az amerikaiaknak a közel-keleti feszültség közepette. Kedves hallgatóink! Ezzel a mai műsorunk a végére ért. Holnap ugyanígy egy órakor ismét találkozunk. Szép napot kívánunk!